0: Magyar Hírmagazin.
1: Köszöntöm a Rádió Burgenland hallgatóit, én Bányi Kriszta vagyok. Mai Magyar Hírmagazin adásunkban beszámolunk majd arról, hogy milyen programmal készül nyáron a Hungaromédia Egyesület a linci és környékbeli magyar gyerekeknek, vagyis folytatódik a nyári tábori ajánlónk. De emellett szó lesz arról is, hogy holnap Bécsben, a Práter kertben, ha az égiek is kegyesek lesznek a szervezőkhöz, akkor egy könyvcsere és piknik várja az olvasás és a közösségi programok iránt érdeklődőket. De egyéb friss híreket is hallhatnak ma, ha velem tartanak a következő negyed órában. Az ORREP alapítványi tanácsának döntése alapján Clemens Pig vezeti a közszolgálati ORF-et az elkövetkező 5 évben. A 35 szavazatból 21-et az APA korábbi vezérigazgatója kapta. A mára virradó éjszaka zajló választást a testület történetének leghosszabb, mintegy 15 órás ülése előzte meg. Örömmel várom, hogy az ORF-nél dolgozhassak és találkozhassak minden kiváló munkatársammal, nyilatkozta Clemens Pig első sajtóközleményében. Hozzátette, hogy az ORF előtt álló kihívások nagyon sokrétűek és egyidejűek. A legfontosabb témák a bizalom és a legitimitás a nehéz időkben, a finanszírozási válság, valamint egy határozott platform és digitalizációs stratégia. Pig bejelentette, hogy az ORF-et a műsorszolgáltatóból a társadalom platformjává kívánja alakítani. A hangsúly a regionális műsorokon, a szükséges digitális offenzíván, különösen a streaming területén, valamint a fiataloknak szóló új kínálaton van. Továbbiak a témában a magyarok.orf.at oldalon. A magyar

0: Nagykövetség ünnepi rendezvény keretében emlékezett a Bádeni Levéltár Egyezmény 100. évfordulójára, tájékoztatta a Bécsi Magyar Nagykövetség Facebook oldalán. Az ünnepséget az osztrák és magyar levéltárak, a Habsburg Otto Alapítvány, valamint a Bécsi Kollégium Hungaricum együttműködésével rendezték meg. Az eseményen mindkét ország levéltári és diplomáciai vezető képviselői részt vettek. Kiemelték az együttműködés nemzetközi jelentőségét, valamint a megállapodás által teremtett speciális szakértelmet és jövőbeli fejlődési lehetőségeket.
1: Itt otthon vagyunk. Rádió Burgenland.
0: Folytassuk adásunkban a nyári tábori ajánlónkat. A Hungaromédia Egyesület idén-nyáron Linzben már 3. alkalommal kínálja a lehetőséget a gyerekeknek, hogy egy kreatív, élményekkel teli táborozáson vegyenek részt. A Rólunk Szólunk tábor témája ezúttal a sokszínűség. Közös élmények, ahol mindenki hozzáteheti a saját színeit a történethez. Ecser Vera, az egyesület elnöke szerint a tábor célja a saját képességeik felfedezése, és annak kiderítése, hogy miben is tehetségesek a gyerekek.
2: 3. tábor lesz idén. 2 éve kezdtük el. Én magam ilyen táboros múltból jövök, és azt tudom, hogy ezek a nyári közösségi élmények, ezek mindig olyan jó kalandok, és olyan egész évre lendületet és energiát adó táborok voltak, és főleg ilyen dráma és színjátszós táborokból jövök. És ennek egy kicsit a hangulatát szerettem volna itt továbbvinni, de arra jöttünk rá, hogy alapvetően csak a színházas és a drámatábor még talán nem annyira érdekes itt Linzben, Felső Ausztriában, és ezért is bővítettük ki egy kicsit, és az első évben art coachinggal egészítettük ki, tehát hogy a drámajátékok és a színházi játékok, improvizációk mellett art coaching technikákkal is dolgoztunk a gyerekekkel. Ekkor egy elég zárt térben voltunk, és abból tanulva jöttünk arra rá, hogy nekünk ehhez nagyobb tér kell, ahol több mozgás lehet, és több mozgás is belefér, és nem kell arra vigyeznünk, hogy esetleg rúgnak-e a fiúk labdát, vagy se. Úgyhogy váltottunk is helyet, méghozzá átmentünk egy kollégiumba, ami nyáron ugye üres. És a kollégiumnak az óriási termébe és tornatermébe és a kinti sportpályáján tudtunk így dolgozni, mivel ekkora nagy tereink lettek hirtelen, ezért egy kicsit fel is pezsdítettük a kínálatot, úgyhogy nem csak art coaching és dráma a színház kínálat van, hanem egy helyi táncost is felkértem arra, hogy jönne és segítene ilyen mozgást kínálni a gyerekeknek. Nem táncot feltétlenül, hívjuk mozgásnak, és a mozgásnak a másik oldalára is megpróbáltunk ráerősíteni, egy sporttanárt is hívtunk, tehát hogy legyenek igenis sportjátékok, csapatjátékok, egyéni játékok. Tavaly a Ki vagyok én témával foglalkoztunk, és idén a sokszínűség a témánk, és mindez magyarul folyik itt Linzbe. Tavaly 31-en voltak, idén félig tele a tábor, úgyhogy még lehet jelentkezni abszolút. Amit látok, és ami a visszajelzés, hogy nagyon szívesen jönnek vissza gyerekek, akik már voltak az előző táborba, jönnek újak is, és nagyon jó kis barátságok születnek.
0: Van-e egyébként korhatári meghatározása annak, hogy tólig kik férnek bele ebbe a táborba?
2: 8-tól 15 éveseknek hirdettük meg a tábort, és tavaly 2 csoportba dolgoztunk velük, a kisebbekkel és a nagyobbakkal, mert a legelső táborban 1 csoport volt, és akkor elég nyilvánvaló volt, hogy érdekes a dinamika és a kisebbek és a nagyobbak között is, de izgalmasabb úgy velük dolgozni, hogyha a kisebb korosztály egymással dolgozik, és a nagyobb korosztály is maguk között dolgozik.
0: Nézzük azt, hogy mi lesz a pontos dátuma az idei tábornak, és kik lesznek azok a pedagógusok, szakemberek, akik vezetik majd a tábori foglalkozásokat.
2: Idén Linzben július 20 és 24 között rendezzük meg ezt a tábort. Ez egy napközis tábornak van meghirdetve. A helyiek reggel bejönnek, délután hazamennek, de mivel egy kollégium, ezért itt is lehet aludni, tehát hogyha valaki esetleg messzebbről jönne, szívesen, mert lehet kollégiumi szobákat is bérelni. Tavaly is volt rá lehetőség, és tavaly is éltek vele, úgyhogy akkor szervezünk az ott alvóknak felügyeletet. És a tanárok, akiket idén is sikerült megszólítani és megnyerni, az ügynek Milák Melinda színész és drámatanár Budapestről, Székely Tímea art coach, aki egyébként a felső ausztriai első nyelvi oktatásnak a tanítója is, Farkas Júlia táncos innen Linzből, és Juhász Bence sporttanár, ő is Magyarországról érkezik.
0: Egy magyar közösség Bécsi Könyvbazár névvel a Facebookon hozott létre egy oldalt, amelynek a célja, hogy összehozza azokat, akik szívesen beszélgetnek a könyvekről, vagy ajánlanak másoknak olvasni valót. A fórum annak is teret ad, hogy egymás között könyveket osztanak meg, vagy cseréljenek. Holnap azonban kilépve az online térből, Bécsben, a Práterben tartanak egy könyvcsere programot, piknikkel kombinálva. Az eseményről most Olá Dominika Xenia, a program egyik szervezője mesél Palágyi Zsófiának.
3: Igazság szerint mi egy kisebb magyar társaság vagyunk, és szeretünk közös programokat tervezni, és igyekszünk minél több új embert beszervezni. Én nagyon-nagyon szeretek olvasni, itthon is rengeteg könyvem van, viszont ugye nekem annó a nagymamám mondta, hogy a könyvek akkor vannak jó helyen, hogyha forgatva vannak, nem pedig a könyves polcon porosodnak, és már többször csináltunk ilyen baráti társaságon belüli könyvcserét, de ugye nem sikerült minden régi könyvnek új gazdit találni, és innen jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy közös ilyen nyár előtti piknikkel egybeszerveznénk egy ilyen könyvcserebelét, és pár barátnőmnek így megemlítettem, nagyon tetszett nekik az ötlet, és akkor feldobtuk, hogy azokat miért ne lehetne akár nagyobb társaságnak ezt elküldeni, és akkor innen jött igazából ez az egész, hogy akkor csinálunk egy ilyen nyitott cserebere pikniket, ahol a könyvek új gazdát találhatnak. Természetesen, ha valaki külföldi könyvet hoz, például az angol ugye nemzetközi nyelv, tehát abból lehet, hogy lesz is pár kint. Én személy szerint magyar mesekönyveket és magyar írók könyveit fogom kivinni, hát ha van még olyan személy, akit ezek érdekelnek.
4: Mire számíthatnak azok, akik szombaton kilátogatnak a Práter Parkba?
3: Az az igazi, eredeti, régi módi piknikesre gondoltunk, mindenki hozhatja a kis plédjét, egy kis rákcsát, innivalót, többen fognak kihozni játékot is akár, tehát a labdázás, kártyázás, minden ilyesmi szóba jött így a baráti társaságon belül, és bízom benne, hogy mindenki legalább egy új könyvecskével esetleg haza tud menni, és ezzel is akkor ugye támogatjuk a régi kornak a dolgét, hogy olvassunk, ne pedig mindent ugye online szerezzünk meg minden információt, és akkor így talán mindenki jól jár.
4: Ez azt jelenti, hogy a jó olvasmányok mellett még egy jó közösségi délutánon is részt vehetnek, akik elmennek.
3: Igen, bízunk benne, hogy jó idő lesz, és így, hogy mindenki jól fogja magát érezni, hát mi mindent el fogunk érte követni. Meglátjuk, hogy hogy alakul. Hivatalosan a Rüstenscharalles és a Rotundalles tarka között terveztük, és hát ugye ez a szombaton lesz, ugye 3 óra fele már várjuk az embereket.
1: Időjárás.
0: Az esti órákban a felhők túlsúlyban maradnak, és időnként némi eső is lehet. Északon helyenként közepes erősségű szél lehet, a hőmérséklet 15 és 11 fok közé csökken. Szombaton marad a változékony időjárás, helyenként szeles, de összességében melegebb lesz az idő, mint az elmúlt napokban. Kezdetben még felhős lesz az ég, és időnként sok régióban az eső is elered. Napközben egyre ritkábban esik majd, a felhők eloszlanak és kisüt a nap. Főleg Észak- és Közép-Burgellandban élénk vagy erős nyugati északnyugati szél fújhat. A hőmérséklet csúcsértéke 22 és 26 fok között várható. Ha az időjárásnál tartunk, akkor már önök biztosan tudják, hogy lassan lejár a Magyar Hírmagazin adásának műsorideje, de természetesen holnap ugyanebben az időpontban várjuk önöket, és bízom benne, hogy találkozunk akkor is. További kellemes estét és jó rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Bányi Kriszta búcsúzik. A viszonthallásra.
5: Csak azt kérdezi, hogy hol láttál megint, Dét, de nagyobb gáz van, ő mélyebbre tekint.